0: Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát Rádió és Televízió, az FTK Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

kívánt, kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Kopácsa is megérkezett a Csúzai Amatőr Színjátszók idei produkciója. Rékóni klasszikus vígjátéka ezúttal is bizonyította időtállóságát. A félreértésekre épülő történet, a gyors ritmusú jelenetek és a remek helyzetkomikumok újra és újra nevetésre késztették a közönséget. A páratlan páros a társulat eddigi legnagyobb szabású vállalkozása. A közel 2 órás előadás, hosszabb játékideje és összetett szereprendszere komoly kihívást jelentett a szereplők számára, akik hónapokon át készültek a bemutatóra. Az előadás sikere ismét azt igazolta, hogy a lelkes amatőr színjátszók kitartó munkával és összefogással képesek magas színvonalú produkció létrehozására. A 2 évvel

0: Cherylvel is, Árultál Pinkert Ilona, a társulat vezetője.
1: Hát az ötlet az úgy keletkezett, hogy annak idején, amikor az akadémiára jártam, a Színművészeti Akadémiára Újvidékre, az első éves záróvizsgánk a Csungoros Tünde volt, és azt vittük kisebb falukba. Tehát a Tanya Színház anno akkor jött létre Vajdaságba is, hogy olyan helyre vigye el az embereknek a színházat, ahol nem éppen adódik lehetőségük az embereknek, vagy a távolság, vagy más viszonyok miatt a kőszínházakba ellátogatni. És ez alapján én is gondoltam arra, hogy hát vigyük el máshova. Tanuljunk be darabokat, és vigyük el mi is az embereknek.
0: Az idén kiugró módon nem csak Horvátországban, Magyarországon is fellépnek.
1: Hát igen, az idén Kátorba is meghívást kaptunk, aminek nagyon örülünk, és nagyon nagy szeretettel fogadtuk. Igen, ez egy kiugró. Hát most mi meglátjuk, reméljük a fogadtatás. Az számítunk rá, hogy jó lesz.
0: Előző években, jól emlékszem, mindig kisebb jelenetekből, darabokból állt össze a program, ma egy nagyobb lélegzetvételű, vagyis ebben az évben egy nagyobb lélegzetvételű darabbal lépnek fel.
1: Hát igen, ezelőtt Kéri Ferencnek az ilyen, hogy mondjam, falusias, népies darabjait vittük el az emberekhez, ami rövidnek bizonyult, mert ugye ez egy 40-45 perces darab, és akkor mondták a nézők, hogy mi még néznénk benneteket tovább is. És akkor jött az ötlet, hogy jó, akkor próbálunk valamit. És akkor nézegettünk, lapozgattunk, YouTube-on néztünk felvételeket, hogy na mi lenne jó, és megakadtunk Rékumén, a páratlan párosom. És ezt betanultuk, nehéz, szöveg, frappáns, oda kell figyelni rá, nagyon sokat kell játszani, tehát mozogni, eszközökkel, ami nekünk kihívás, mert mi mégiscsak egy amatőr színjátszó társulat vagyunk, és néha nagyon megszoktuk azt, hogy beállunk a színpad közepére, és ott elmondjuk a magunkét, de itt mozogni kell. Tehát itt telefonok vannak, egymásra jobban oda kell figyelni, de nem figyelünk egymásra, hogy a közönség ugye ne lássa, de szóval rengeteg munka van benne. És még egy kiemelkedő, hogy a kulisszákat is mi magunk készítettük. Mert ugye a páratlan páros, az arról szól, hogy van egy rendőr taxisofőr, akinek van egy felesége. Wimbledonba, és van egy felesége a Richmondba. És belekeveredik egy ilyen huligánok által, megmentett egy idős nénit, és elkésett a Richmondi feleségétől, de nem ért haza a Wimbledon is se. És akkor így egyik hívja egyik rendőrséget, másikra, és akkor jön a kalamárka.
0: Június 24-én kezdődött az idei eszéki kulturális nyár. Az augusztus végéig tartó programsorozat részét képezi számos koncert, kiállítás, előadás, film, irodalmi és gyermekprogram, mely élvezetesebbé teszi Eszék város lakóinak és látogatóinak az idei nyarat. Az idei program részét képezte Soksevics Dénes, Álom és Valóság között című darabja, amely július 4-én került a Fránya Krezsma koncertterem színpadjára. A különleges Gyurics István rendezte darabról, annak szerzőjénél, Soksevics Dénesnél érdeklődtem.
2: Igazság szerint úgy, hogy műfordítással is foglalkozom, és hát verseket fordítottam, Pilinszky kötetet jelentettem el Zágrábban, és elkezdtem irodalmi esteket szervezni. Itt Eszéken is voltunk egy Pilinszky estel, meg egy Magyar Költők a négyzeten estel, ettől programmal. És ahogy a versekből elkezdtünk azon gondolkodni, hogy milyen lehet ez színpadon. És hát ahhoz már csak annyi kellett, hogy ki kell találni egy történetet. Ugye ez egy költőnek az élete, a születéstől a halálig, sőt egy picit a feltámadásig. Tehát egy viharos élet, ahol a költő az őrlődik egy erős anya és egy szerető feleség között. Végén mind a kettőt eltávolodik, vagy elhagyják őt, vagy ő hagyja el őket. És lényeg az, hogy magányos lesz, megbetegszik, és hát meghal. És tulajdonképpen ezt állítottam össze, ez úgy, hogy a párbeszédeket nem általánít párbeszédek, hanem költőknek a versei viszik végig, és az egész történetet a versek alkotják. Azért három költő a főszereplő benne, a Horváth Anton, Branko Simics, Pilinszky János és József Attila, de más költőknek a versét is kölcsönvettem, amikor a szituációhoz az kellett. Ugye egy horvát Tino Jevic, Dragutin Tadejanovic, Slavko Mihalic versei, vagy pedig Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, Kafka Margit. Tehát mindig a szituációtól függően egy-egy monologot, vagy egy-egy párbeszédet alkotnak, vagy mondjuk egy nagy szakítás, összevezés jelenleg, az pedig adjanak a helyen, ez a zavarról járva. És ami nagyon fontos, ugye videospotok erősítik a képet, illetve a történetet, valamint ami nagyon fontos, a balett betétek. Itt ugye ez egy közös alkotás volt, én írtam, állítottam össze a forgatókönyvet is, de már a rendezővel, Gyurics Istvánnak egyben a főszereplő, a költő, Facskó Marica a szerető vagy feleség, és Csarnak Krösul az anya, valamint az egész koreográfia, az a Pécsi Balett igazgatója, Vince Balázsnak a műve, és Ronaki Nina és Szilárd a két táncos, és ők tulajdonképpen ott erősítenek rá a történetre, ahol a szavaknál erősebben fejezik ki a mozgás. És így alakult ki tulajdonképpen egy komplet egész darab.
0: Mekkora kihívás volt ezt a szövegmozaikot összeállítani?
2: Nem volt egyszerű, mert a történet azért megvolt már a fejemben, a szinopszist azt megírtam, és akkor meg kellett keresni a megfelelő verseket, amelyek tényleg erősítik vagy kifejezik magát a történést. És úgy érzem, hogy sikerült, ezért kellett néha kölcsön menni az előbb említett három alap költőn kívül még néhány más költőnek a versét, hogy ami jobban kifejezi akkor magát a történetet.
0: További projektek már vannak készülőben, vannak ötletek?
2: Hát ötletek azok már vannak, csak a megvalósítás az azért idő is kell. Van egy másik hasonló tervem, csupa költőnőnek a műveiből, egy női történet lenne az elsősorban. Mert itt ez egy férfi történet, egy költőnek az élete, egy női sorsok lennének benne, de hát az még csak félkész állapotban van, sőt még nem is fél negyedkész állapotban, remélem sikerül azt is megvalósítani. És hát akkor persze utána már kell sok minden egyéb, kell rendező, kell koreográfus, kell pénz, és hát ez ugye, és remélem azt is talán egyszer sikerül megvalósítani. De ezt még söprőre el akarjuk vinni, ugye eddig alig néhány előadásunk volt, Magyarországon Pécsett három, a nyilván főpróbál együtt három a Horváth Színházban, egy a Jelenlét Fesztiválon a Budapesten a Magyar Nemzeti Színházban, egy Zágrábban, de ott sajnos nem a legmegfelelőbb helyen, mert nem színházban, hanem a Magyar Intézetbe adtuk elő, és ez, elő is, hát ez pedig nagy színpadra való. Itt Eszik Alkutra egy centrumban, ez nagyon jó, ugye gyönyörű ez a színpad, ez a terem, úgyhogy itt rendes eredetiek megfelelő körülmények között fogják lejátszani. És hát remélem, hogy sikerül Zágrába újra elvinni, még egy nagy színházba, tehát színpadra, és remélem, sikerül Városba is elvinnünk. Önök az Eszéki Rádió magyar